csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is meg.

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudom.

Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem halt, még komédiába. Ripacsok színészet, az életed jéd. Minek őre menni, kezdjetek.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként. Középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerincsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A harmadik sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét második felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és két sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci Járásbíróság egy hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős, a sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Loki meccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófa védelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, északára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

Köszöntjük István nevű hallgatóinkat! Az István férfi név a görög Stefanos névből származik, közvetlenül az Estefán alakból. Jelentése virágkoszorú, korona, koszorút viselő. Női párja Stefánia. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Bethlen István miniszterelnök, Csók István festőművész, Fekete István író, Stephen King író, Kovács István kokó ökölvívó, Szabó István filmrendező, Gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar, továbbá uralkodók és pápák, és természetesen ön kedves István, aki most a rádiót hallgat.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdubihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Cívis Interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdubihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdubihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdubihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik szíjés nyomás gyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A gyógyszer házhoz megy a Sospatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!
4: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpit Max bútor volt, Salétrom utca 5.
5: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb eseménysorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket. Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek Tere, a Táncol a Város programsorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, a hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
7: Készen vannak az aratások, a friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. A hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral. Azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
5: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúböszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 000 forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúböszörményi járási ügyét üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: Klímatöltés és fertőtlenítés most ajándékillatosítással. Autodrom. Szoboszói út vége.

0: Cak és Közterek.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kos, ma ünnep van, tehát egy kicsit vissza kell venni a munka és élettempójából, állítsa magát takarékra egy kis ideig, mert fáradt. Bika, a szokottnál jobban vigyázzon az egészségére, kerüljön mindent, ami árt, különösen a stresszes helyzeteket. Ma semmi más dolga nincs, mint a barátaival és a családdal kikapcsolódni. Ikrek, ön szinte sohasem kerülhet bajba, mert mindent előre kiszámít és megfontol, most azonban mégsem lesz zökkenőmentes az élete, lazítson egy kicsit. Rák, bár sokat tevékenykedik, mostanában barátaira mégis marad ideje, most érdemes az ünnepi programokon részt venni, mert olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik befolyásolhatják a jövőjét. Oroszlán, most jó időszak kínálkozik külföldi utazásra, azonban vigyáznia kell a pénzére és egyéb értékeire. Szűz, naponta új és szövevényes problémákkal szembesül, ez a nap azonban legyen az aktív pihenésé, mozduljon ki otthonról a szeretteivel. Mérleg, megérkezhet végre egy korábban esedékes összeg, örömét fokozhatja, hogy az eredetinél jóval többet kap. Skorpió, csendes, de nem túl eseménydús napot ígérnek ma a csillagok, olyan ismeretek birtokába jut, amelyek alkalmazásával az egészségét óvhatja. Nyilas, bár ma még ünnepel, de már a tanévvel kapcsolatos feladatokra összpontosít, kedvese segítségére van, ha beavatja őt a gondjaiba. Vak, kitűnő megérzéseinek és improvizációs tehetségének köszönheti a sikereit, a veszélyeket és a buktatókat ideje korán felismeri. Ízöntő, nyugodt békés időszakra vágyik, ám ez nem csak az ön akaratán múlik, ragaszkodjon eredeti elképzeléseihez. Alak, feltétlenül kerülje el a konfliktusokat, legyen nagyon óvatos minden döntési helyzetben, a határozott fellépés nagyon fontos.

0: eszébe a reggelről? Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata? A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Mindegy, kik beszélnek hazád nevében. Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat a haza nevében beszélni. Te hallgass hazádra. Mindig mindent adjál oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. Ez a legfelsőbb parancs. Bitang, aki ezt a parancsot nem ismeri.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metal Sheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
3: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még 3 sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
4: Hírek a Best FM-en.
3: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként. Középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A 6 napos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még 3 sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerincsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A 3. sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét 2. felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és 2 sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci Járásbíróság 1 hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős, a sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem 1 hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Loki meccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófa védelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: hírek, információk, érdekességek a Virágkarneválról.
1: Jó reggel, Debrecen, az itt a Best FM, a mikrofonnál Szabó Anita. Augusztus 20-a van, ami Debrecenben egyet jelent a virágokkal, a zenével, a színekkel, és persze a virágkarnevállal. Már most érezni lehet, hogy egy nagyon különleges nap elé nézünk, hiszen már megtelt a belváros ünneplőkkel és kíváncsi látogatókkal, és azokkal a hallgatókkal is, akik itt vannak velünk a Best FM-en keresztül, és szeretnének egy kis hangulatjelentést a karnevál kezdő pillanatairól. Úgyhogy már is kapcsolom önöknek Fazekas Laci kollégámat, aki ha minden igaz, akkor már itt van velem a vonalban is, tudósít önöknek a karnevári hangulatról így a reggeli órákban. Szia Laci, jó reggelt!
2: Hello Anita, jó reggel kívánok a Best FM rádió hallgatóinak. Én itt állok a Rózsa utcai lelátónál, ma reggel és este én itt fogok szolgálatot teljesíteni. Ugyan a virágkarnevál hét már kedden megkezdődött és egészen vasárnapig tart, de a főnap mégiscsak a mai nap, augusztus 20-a, az államalapításunk ünnepe és a debreceni virágkarneváli felvonulás napja. Most éppen a főtéren a szakrális műsor, az ünnepi műsor tart, utána pedig megy tovább a menet, idén 2000 fellépő, és igen, 12 virágkocsi, rengeteg hazai és külföldi fellépés, a megszokott virágkarneváli hangulat várja majd ma a debrecenieket és a Debrecenbe érkezőket, és hát nem csak virágkarneváli menet lesz reggel meg este, hanem lesznek koncertek is, ugye működnek a karneváli hét rendezvény helyszínei, a főtéren például ma a két felvonulás között a Debrecen Big Band Elvis koncertje után a második felvonulás, az esti felvonulás követően a Valmar fog majd koncertezni, tehát érdemes körülnézni a városban, mert a Nagy Erdőtől, a Békástótól kezdve, ugye a Birbáj lékig, Debrecen belvárosában, a Tósanádor téren, a régi Városháza udvarán, a Baltazár téren is nagyon-nagyon sok helyen. Karnevál, ez Debrecen, ez az idei karneváli nap.
1: Laci, köszönjük szépen, te mikor készülsz majd lefeküdni, mert majd nagyon sokáig fent leszel.
2: Figyelj, a két felvonulás között szerintem a szokásos délelőtti kajakómát meg fogom majd ejteni, de utána indulok a Debrecen Big Band koncertjére, és aztán majd az esti felvonulást konferálni, úgyhogy akár a Rózsa utcánál, akár a Kossuth téren, akár bármelyik lelátónál ott lesznek, tuti biztos nem fognak csalódni, úgyhogy ünnep

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
4: Akcióözön az XXX Lucban!
5: Irány az XXX Lutz!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
6: Bennünk, BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu

0: információk, érdekességek a Virág Karneváról.
1: Jó reggel, csodás napot kívánunk mindenkinek augusztus 20-án az államalapítás ünnepén. Itt a Best FM-en folyamatosan tájékoztatjuk Önöket a karneváli programokról, az egész napunk szinte erről szól, úgyhogy bízom benne, hogy velünk tartanak azok, akik esetleg nem a főtéren figyelik az eseményeket. A hét egyik legmelegebb napja elé nézünk, 35 fok lesz, kiadták a másodfokú hőségriasztást is, úgyhogy mindenképpen vegyenek magukhoz elég folyadékot, fejfedő, naptej, napszemüveg, árnyék, akár egy esernyő is jól jön ilyenkor, akár az eső, akár a napfény ellen. És a karneváli menet után is érdemes majd belevetni magunkat a debreceni forgatagba, hiszen a Költségi Központban 12 és este 8 óra között várják a látogatókat a Botanika Expo-n, ahol virágok, növénykülönlegességek és izgalmas előadások között barangolhatunk, ráadásul ingyenes a belépés. A Bényi Galériában pedig az élő népművészet kiállítás kínál különleges látnivalót. Ha pedig a családdal együtt indulnak útnak, a gyerekekkel együtt, akkor irány a Galiba Gyermekfesztivál, hiszen játék, zene, tánc és rengeteg vidám program várja a gyerekeket és úgy mindenkit egyáltalán. A Best FM-en pedig Debrecen zenei kedvenceit Dude Gettával, Teddy Swims-szel és a Gangannal megyünk tovább. Itt a 104.6-om.

0: információk, érdekességek a Virágkarneválról.
1: Debrecen zenei kedvencei szólnak a 104.6-on a Best FM-en. Az államalapítás ünnepén augusztus 20-án, ahol szeretnénk önökkel megosztani a Virágkarnevál minden eseményét, legalábbis erre törekszünk. Hogyha valaki lemaradna a karneváli menetről, akkor sincs semmi veszve, hiszen hogy a közelebbről is szeretnénk megcsodálni majd a virágkocsikat, illetve a gyönyörű veterán autókat, akkor még lesz rá lehetőség. Ma délután 13 órától este fél hétig a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén lehet megnézni ezeket a különleges járműveket, illetve a kompozíciókat. Érdemes azonban sietni, hiszen este 8 órakor már indul az esti karneváli felvonulás, ahol újra együtt ünnepelhetjük Debrecen egyik legszebb hagyományát. A következő órában pedig újabb hangulatjelentés érkezik majd, ezúttal Morvai Szűcs Enikő kolléganőmtől, aki az egyik lelátónál várja, hogy megérkezzen a karneváli menet, úgyhogy maradjanak velünk, a hírek után érkezünk egy kis hangulatjelentéssel.
2: Csónakos. Itt leszek.
3: Barabás.
4: Itt leszek.
2: Nemecsek.
5: Itt leszek.
2: Leszik.
6: Itt leszek.
2: Richter.
7: Itt leszek.
2: Weiss.
8: Itt leszek.
2: Csele.
9: Itt leszek.
2: Kolnai.
10: Itt leszek.

0: Zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Civis Interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és akkor a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
0: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: zenék változatosan. Best FM.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: információk, érdekességek a Virágkarneválról. 9 óra után is a zenei kedvencek szólnak itt a Best FM-en, egy újabb órába fordulzunk, kedves hallgatóink, de a Virágkarnevál lendületéből mit sem veszítettünk. Sőt, ahogy telik az idő, egyre több a szín, a mosoly, a zene, és persze egyre több kíváncsi szempár keresi a legszebb virágkompozíciókat. Mi pedig továbbra sem hagyjuk önöket egy pillanatra sem lemaradni arról, hogy mi történik éppen a karneváli menetben. Egy újabb helyszíni hangulatjelentés érkezik, ezúttal kedves kolléganőmtől, Morvai Szűcsenikőtől, aki ott van a forgatakelős közepén, és alig várja, hogy beszámoljon önöknek. Szia, Enikő, mi újságban, mit látsz? Minden érdekel bennünket, úgyhogy várjuk a jelentésedet. Hello, hello!
1: Hello, Anita, hát igen, itt az őszi rózsa közben már a tetőfokán van a hangulat, úgyhogy még nagyon-nagyon sok fellépőt várunk, nagyon sok virágkocsit és nagyon sok felvonulót. Ugye indítottuk a színes futással a felhők alatt, ami a Baltazár Dezső térről startolt, aztán érkezett az Oldtimer felvonulás, és természetesen folyamatosan sorban jönnek a virágkocsik, és a jobbnál jobb táncosok Franciaországból, Bulgáriából, Mexikóból, Németországból, Koreából, és hát itt vannak ugye az olasz zászlóforgatók, vagy akiket imádunk, ugye a Stelzen árt a gólyalábasok, akik nélkül már egyébként nincs is virágkarnevál. Úgyhogy én tényleg mindenkinek azt tudom tanácsolni, hogy a mai nap folyamán, vagy a két további részében még látogassanak ki a Táncol a Város program sorozat keretében. Nagyon-nagyon sok helyen, például a Dósanádor téren is lesznek programok. Egyébként szombaton ott velem is lehet majd találkozni a délutáni órákban. Lesz ugye a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál. Úgyhogy igazából tényleg nagyon sok program lehetőségünk van, csak ki kell használni, úgyhogy én arra bíztatok minden rádióhallgatót, hogy irány a karnevál is. Vegyük be most a Debrecent, és élvezzük, mosolyogjunk ezen a mai napon.
2: Le-

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Képzeld el az esküvődet, ahol a naplemente aranyba öltözteti a pillanatot. A tubatanya nem csak helyszín, hanem élmény. Romantikus környezet, gondos háttérmunka, felejthetetlen hangulat. Tubatanya, ahol az igen örökké visszhangzik.
2: Akcióözön az XXX Lutzban!
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
4: Bennünk B&S termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: Hírek, információk, érdekességek a Virágkarneválról.
1: Javában zajlik a Virágkarneváli Debrecenben az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án is ne felejtsék el, hogy nagyon fontos a véleményük, ugyanis idén is megszavazhatjuk, hogy melyik virágkocsi nyeri el a közönség kedvencének járó díjat, a szavazás pedig egészen este 6 óráig tart a debreceni virágkarnevál.hu oldalon. A virágkocsik elkészítése már önmagában is lenyűgöző munka volt, ugyanis több tízezer száraz és friss virág került a kompozíciókra, köztük a Hollandizmundertből érkező különleges dáliák is. A citromsárgától egészen a mélybordó árnyalatokig szemnél szebb virágok díszítik a kocsikat, szóval ha megnézték őket, akkor mindenképpen válasszák ki a kedvencüket és szavazzanak, hiszen most tényleg mi dönthetünk a virágkocsik sorsáról. Itt a Best FM-ben pedig hamarosan köszöntjük a mai ünneplő Istvánokat a regisztrált nevezettek közül.

Köszöntjük István nevű hallgatóinkat! Az István férfi név a görög Stefanos névből származik, közvetlenül az Estefán alakból. Jelentése virágkoszorú, korona, koszorút viselő. Női párja Stefánia. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Bethlen István miniszterelnök, Csók István festőművész, Fekete István író, Stephen King író, Kovács István kokó ökölvívó, Szabó István filmrendező, gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar, továbbá uralkodók és pápák, és természetesen ön kedves István, aki most a rádiót hallgat.

0: Javában zajlik a virágkarneváli hét, Debrecenben augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb eseménysorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket. Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek tere, a Táncol a Város programsorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
0: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúböszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 ezer forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúböszörményi járási ügyész üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.

A V-Motorok zenélt, ez volt a Tűzvarázsló. Itt a Best FM-en lesz még ma varázslat bőveni Debrecenben is. Ma este ugyanis a Dózsa Nádor tér megtelik élettel a Táncol a Város program sorozat keretében 18 és 19 óra 30 között tánccsoportok bemutatóit láthatjuk, és bizony lesz mit nézni, hiszen Franciaországból, Bulgáriából, Mexikóból, Németországból, Koreából, Olaszországból és Szerbiából is érkeztek művészeti csoportok, de kínai oroszlán táncosokkal és a több országból érkező batalamundó dobosokkal is találkozhatunk. Zenefüleinknek egész este, egész nap itt a Best FM-en is a Korpei dalával folytatjuk 10 óra után. Ha tehetik, akkor mindenképpen tartsanak velünk. A zenei folytatásban már a Viva la Vida érkezik.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
1: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kos, ma ünnep van, tehát egy kicsit vissza kell venni a munka és élettempójából, állítsa magát takarékra egy kis ideig, mert fáradt. Bika, a szokottnál jobban vigyázzon az egészségére, kerüljön mindent, ami árt, különösen a stresszes helyzeteket. Ma semmi más dolga nincs, mint a barátaival és a családdal kikapcsolódni. Ikrek, ön szinte sohasem kerülhet bajba, mert mindent előre kiszámít és megfontol, most azonban mégsem lesz zökkenőmentes az élete, lazítson egy kicsit. Rák, bár sokat tevékenykedik, mostanában barátaira mégis marad ideje, most érdemes az ünnepi programokon részt venni, mert olyan emberekkel ismerkedhet meg, akik befolyásolhatják a jövőjét. Oroszlán, most jó időszak kínálkozik külföldi utazásra, azonban vigyáznia kell a pénzére és egyéb értékeire. Szűz, naponta új és szövevényes problémákkal szembesül, ez a nap azonban legyen az aktív pihenésé, mozduljon ki otthonról a szeretteivel. Mérleg, megérkezhet végre egy korábban esedékes összeg, örömét fokozhatja, hogy az eredetinél jóval többet kap. Skorpió, csendes, de nem túl eseménydús napot ígérnek ma a csillagok, olyan ismeretek birtokába jut, amelyek alkalmazásával az egészségét óvhatja. Nyilas, bár ma még ünnepel, de már a tanévvel kapcsolatos feladatokra összpontosít, kedvese segítségére van, ha beavatja őt a gondjaiba. Vak, kitűnő megérzéseinek és improvizációs tehetségének köszönheti a sikereit, a veszélyeket és a buktatókat ideje korán felismeri. Vízöntő, nyugodt békés időszakra vágyik, ám ez nem csak az ön akaratán múlik, ragaszkodjon eredeti elképzeléseihez. Alak, feltétlenül kerülje el a konfliktusokat, legyen nagyon óvatos minden döntési helyzetben, a határozott fellépés nagyon fontos.

a Monami kávézó és cukrászda Mimóza koktéltortájában, nem mindenkit, de azt a szerencsés biztosan, akit kisorsol a gép. Nézzük, hogy kik vannak a listánkon. Itt van például Szabó Imréné Erzsike, akit a szomszéd Margó és Laci köszönt szülinapi alkalmából, illetve két unokája Hanga és Csenge is köszöntik mamát. Kőrösi Sándornét három gyermeke, Ilona, Anita Sándor és drága unokái köszöntik Sárándon, és kívánnak neki mind nagyon sok boldog születésnapot, és köszönik azt a sok jót és szeretetet, amit tőle kaptak. Pehe János is ünnepel ma, szerető felesége Pehéni Kerekes Éva köszönti egy kerek születésnapon, 70 éves lett János, sok-sok finomságot főzzön még a családnak, ezt kívánják, nagyon jó egészségben. Születésnapos ma Pásztorné Marika, akit a lánya nevezett Behi Debrecenben, és azt írta, hogy igaz, hogy ma nemzeti ünnep van, de amióta az SMS-t tudom, édesanyám születésnapja, és sajnos még nem sikerült neki tortát nyerni, pedig minden évben próbálkoztunk, szeretném általatok is köszönteni a legjobb édesanyát. A sok szerencsét kívánunk Marikának is, Szuják János is ünnepel ma, akit fiai, menyei, unokái köszöntenek 73 évesen Nyiradonyban, és olyan bogarasnak szeretik, amilyen. Nagy Sándorné Gyügyei Rózsát is köszönti, 92 éves lett Rózsa, Nádudvaron ünnepel, unokája, dédunokája köszönti. Balogné Pribék Beátát pedig férje, gyermekei, testvére, családja, barátai köszöntik, és kívánnak neki boldog szülinapot erőben, egészségben. Kis Ferencné pedig a család festőművésze, akit nagyon-nagyon szeretnek, köszönti három fiúnokája és gyermekei. Lánya Gyöngyi nevezte a szülinapi tortasorsolásra. A mai születésnapos nyertesünk pedig nem más, mint Szuják János, akiről azt írták, hogy legyen szó mézről vagy traktorról, mindegyikről kifogyhatatlan a tudása. Köszönt születésnapodon az egész nagy család, és legyél velünk minél tovább jó egészségben. Jánost hamarosan értesítem, aki a Monami kávézó és cukrászdában veheti át a Mimóza koktéltortáját. Jó étvágyat kívánunk a finomsághoz, jó ünneplést mindenkinek, és minden születésnapos köszöntünk Master KJ dalával, a Jeruzsálem a szól. Itt a Best FM-en.

0: ez a dal.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.
3: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként. Középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerinccsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A harmadik sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét második felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és két sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci Járásbíróság egy hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős. A sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Loki meccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófavédelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: információk, érdekességek a Virágkarneválról.
1: A zenei kedvencek szólnak a Zene Rádiójában, itt a Best FM-en, Hello Debrecen. Ne feledjék, már beszéltünk is erről, hogy lehet szavazni a kedvenc virágkocsinkra a debreceni virágkarnevál.hu oldalon, rögtön a nyitó oldalon már kattinthatunk, és egészen 18 óráig a legtöbb szavazatot kapó virágkocsi pedig a kossuth-téri nagy színpadon veheti át a legjobbnak járó díjat. A virágkocsikat száraz és friss virágok tízezreiből építették fel, amelyek mindig egy-egy témát ölelnek fel. Minden kompozíciót egy-egy speciális, erre a célra készített teherautó szállított, amelyre először a téma vázát készítették el vasvázra, dolgozott fából, hungarocellból és egyéb segédanyagokból, majd ezekre erősítették rá a száraz és friss virágokat, természetesen úgy, hogy a teherautóból csak a kerék látszik ki, vagy sokszor még az sem. És amikor már kiderült, hogy mit szeretnének látni a figurákon, egy Dália adatbázisból ki lehetett választani, hogy mit, miből lehet majd elkészíteni. A dáliák választék egyébként hatalmas volt, színskála, felméret és fajta alapján is. Ide Debrecenbe pedig a citromsárgától egészen a feketébe hajló mély bordóig mindenféle szín került. Remélem, hogy nagyon sokan meg tudták csodálni a karneváli menetet, és ne felejtsenek el szavazni, tehát a debrecenvirágkarneval.hu oldalon. Mi pedig zenélünk tovább Nina Sky-jal és a Move Your Body-val.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Augusztus 28-29. Vár a Trackroad Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackroad 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
2: Bulizni vágyunk, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadságfest!
3: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád!
2: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, T-Deni, s még sorolhatnánk! Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte!
3: Találkozzunk a Szabadságfesten, a nyár utolsó nagy bulián! Részletek a Szabadságfest Facebook oldalán!

A Best FM délelőtti műsora lassan búcsút ért, kedves hallgatóink, de Debrecenben még korán sincs vége a virágos ünnepnek. Ma este 18 órától ugyanis tánccsoportok várják Önöket a Dósa Nádor téren, 20 órától pedig jön az esti karneváli felvonulás. Szóval virágból, zenéből és jókedvből ma biztos, hogy nem lesz hiányi Debrecenben. A Galiba Gyermekfesztiválon idén Csukás István előtt tisztelegnek, és várják a gyerekeket, családokat, szuper jó programokkal. A Nagyerdei Vidámparkba is érdemes kilátogatni, hiszen számos program várja a kicsiket és a nagyokat, a belépés ingyenes. Aki pedig szeretné a veterán autókat, illetve a virágkocsikat alaposabban megcsodálni, 13 és 18 óra 30 között az a Nagyerdei Stadion északi rendezvényterén még a mai napon megteheti. Én most elköszönök Önöknek, pedig nagyon csodás napot kívánok, jó szórakozást és sok-sok virágélményt. Vigyázzanak magukra, és ne feledjék, hogy ma Debrecenben még a virágok is mosolyognak. Csók mindenkinek, Szabó Anitát hallották.

0: A zene kísér minden úton. Ez a Best FM.
1: Zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Civis Interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és akkor a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
1: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dió mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
2: Akcióözön az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat. További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: 200 literes felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 literes felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.

Köszöntjük István nevű hallgatóinkat! Az István férfi név a görög Stefanos névből származik, közvetlenül az Estefán alakból. Jelentése virágkoszorú, korona, koszorút viselő. Női párja Stefánia. Számos híres személy kapta ezt a nevet, többek között Bethlen István miniszterelnök, Csók István festőművész, Fekete István író, Stephen King író, Kovács István kokó ökölvívó, Szabó István filmrendező, gróf Széchenyi István a legnagyobb magyar, továbbá uralkodók és pápák, és természetesen ön kedves István, aki most a rádiót hallgat.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb eseménysorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket. Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek tere, a Táncol a Város program sorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. A hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
3: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó ólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
2: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúböszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 ezer forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúböszörményi járási ügyész üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.

0: népszerű filmek kedvelt betétdalai.
1: Az apád büszke lenne rád, te is testre lettél.
2: Artanya! A húgom becsületének tisztázása nem tűr halasztást!
3: Majd én elintézem, D'Artagnan. Mi egymást is megvédjük.
4: Mindenki egyért!
5: Egy mindenkiért!
0: Egy filmzene most!
6: A Best FM-en.

0: Zene minden korból, minden időben.
1: Best FM.
2: Escucha el ritmo.

0: otthon van minden otthonban.
1: West FM.
2: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként. Középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerinccsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A harmadik sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét második felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és két sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci Járásbíróság egy hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős. A sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Loki meccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófa védelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.
0: A

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn. Augusztus 18-a és 23-a között meghosszabbított nyitvatartással várunk minden kalandvágyó gyereket és családot. Jegyvásárlás a helyszínen. További részletek a Crazy 5K Kids Facebook oldalán. Ne maradj le! 200 méteres felfújható akadálypálya ismét a debreceni Nagyerdőn.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
3: Hajd hátra a várost egy estére. Csak a sercegő steak hangja, a frissen sült kemencés pizza illata, és egy hűs ital a kezedben. Ennyi kell egy tökéletes nyári estéhez. Mirázs étterem Hajdúszoboszló, mirázsétterem.hu. Foglalj asztalt! A nyár legjobb estéi itt kezdődnek.
4: Akcióözön az XXX Lutzban!
5: Irány az XXX Lutz!
4: Hétfőtől vasárnapig 20% kedvezményt adunk több ezer termékre áruházainkban és online. Ne hagyja ki a jó árakat! További részletek az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak! XXX Lutz!
6: Bennünk B&S termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmvgroup.jobs.hu

0: zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Cívis interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíjpályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és akkor gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
0: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.
3: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
4: Köszönjük szépen, ez itt a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen, boldog születés napot Magyarország, jó pihenést és jó szórakozást mára mindenkinek. A 3 órási virágkocsival érkezik Teddy Swims is, vele nyitjuk a ma délutánt, jön tőle a Door.
5: A hírek

Psych Teen Spirit, ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak, és hát rendesen zajlik ma az élet Debrecenben. Ugye itt vagyunk a Virágkarnevál kellős közepén. Egészen késő estig lesznek események. A főtéren például 10 órától koncertezik majd a Valmar. A DKV pedig a buli után segít hazajutni mindenkinek. Éjszakai járatok indulnak majd az 1-es és a 2-es villamos vonalán is. A 18Y-os, a 47Y-os és a 15Y-os autóbusz vonalán is, és lesz egy összevont józsai járat is, és éjfélkor indul 3-as és 19-es troli is, hogy pontosan melyik, hogyan, mikor közlekedik, azt nézzék meg a DKV honlapján. De lényeg a lényeg, tömegközlekedéssel sem lesz bonyolult hazajutni a buli után. Érezze mindenki nagyon jól magát, és azért, hogy félfüllel hallgassanak bennünket is. Jön az Imagine Dragons!

0: hallgatják a 104.6-on. Augusztus 20-a ide, augusztus 20-a oda, ilyenkor sem áll meg az élet az utakon. Van két trafipaxunk, milyenek a rendőrök a 471-esen, Sámson és Debrecen között, a Debrecen felé vezető oldalon, Sziki gyakornál, ahol szoktak. Debrecenen belül a Diószegi úton van most ellenőrzés, és Lacus azt írja nekünk, hogy sajnos baleset van a 35-ösön, Józsa után, Hajdúböszörmény felé. Vigyázzanak magukra.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ugye ma is segítenek nekünk közlekedési infókkal, hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 39-33-104-6-ra. Mi pedig jövünk a legjobb zenékkel. Mit van most Harry Styles?

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, serceg a bakelit.

placot jelenti. Ugye ott volt a virágkocsik végállomása, oda futottak be idén is, és most egészen fél hétig a test közelből meg lehet nézni a virágkocsikat, lehet egy kicsit fotózkodni velük, illetve a menetet felvezető oldtimer autókat is ott állították ki. Tehát oda fél hétig érdemes kilátogatni, és közelebbről is megnézni a virágkocsikat. Egyébként a virágkocsik egy része holnaptól a Piac utcán, a régi városháza környékén lesz, de nem mind a 12, ugyanis ahogy az már évek óta szokás, a virágkocsik egy része átmegy majd Nagyváradra és más városokba, meg hát azért ezek úgyisten igazából ma mutatkoznak meg teljes pompájukban, utána azért a virágok elkezdenek hervadozni, szóval ma érdemes megtekinteni a virágkocsikat. Tehát fél hétig várják önöket a virágkocsi korzóval az északi rendezvénytéren a Nagyerdei stadionnál. Mi pedig várjuk önöket a legjobb zenékkel. A Queen érkezik a Westen.

0: Javában zajlik a virágkarneváli hét, Debrecenben augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb esemény sorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket. Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek tere, a Táncol a Város programsorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, a hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások, a friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
0: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúböszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 ezer forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúböszörményi járási ügyi üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Teva Gyógyszergyár ZRT. Ma teszünk a holnap egészségéért.
4: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM 104.6, Debrecen kedvencei nálunk szólnak, hello mindenkinek, remélem, hogy jól telik a mai nap, használjanak ki minden percet, minden programot, minden szál virágot, mert egy évig nem lesz virágkarnevál, jó szórakozást és jó pihenést, és itt vagyunk mi is a háttérben sok jó zenével.

0: Florida is a good feeling.
1: FM 104,6 MHz. Best FM rádió.
0: Látták a karneváli menetet? Önöknek melyik virágkocsi tetszett a legjobban? Idén is lesz közönségdíjas, amire hát most még egy darabig lehet szavazni. Hogyha fölmennek a debrecenivirágkarnevál.hu oldalra, akkor ott megtalálják a közönség szavazás linkjét. Egyszerűen csak rá kell klikkelni arra, melyik önöknek a legjobban tetszett. 9 virágkocsi van versenyben a közönségdíjért, ahogy minden évben a nézők is eldönthetik, hogy nekik melyik tetszett a legjobban. Egyébként tulajdonképpen ez a legfontosabb díj, nem? Amiben a közönség dönt, ami a nézőknek tetszett a legjobban. Tehát lehet szavazni a kedvenc virágkocsiukra, idén is keresik majd a közönség díjast. Én pedig arra szavazok, hogy jöjjön Taylor Swift, itt van tőle mindjárt a Blank Space, ez a Best a 104.6-on.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Megéri a papoptikával a sulira és a munkakezdésre készülni. Most minden kék fényszűrős szemüveglencsére 35% kedvezmény jár, ha megjelölt keretek közül választ. Papoptika szalon, Batthyány utca 10.
4: Autodrom önkiszolgáló mosó, Maxi Hubbal, Szoboszlói út vége.
5: Bennünk BMW-s termelési vezetőkben annyi közös van. Nekünk egy felkészült, összetartó csapat mindennél fontosabb. Vállaljuk a felelősséget a kiváló minőségért és a jó hangulatért is. Odafigyelünk a célokra, ahogy a kollégákra is. Aktívan hozzájárulunk a csapat sikeréhez. Tapasztalattal és odafigyeléssel segítünk. Van bennünk közös? Jelentkezz a csapatunkba! bmwgroup.jobs.hu.
6: Nyáron a legjobb élmények a Tubatanyán születnek. Céges rendezvények, csapatépítők és felejthetetlen hétköznapok várnak vidéki hangulattal, különleges ízekkel és igazi kikapcsolódással. Tubatanya, ahol a munka után kezdődik az élmény.

0: Ez itt a Best FM, a 104.6-ot hallgatják, és hát két virágkocsi között azért ne felejtkezzenek el arról sem, hogy 5 órától kívánság műsor a Besten, ez még ilyenkor sem maradhat el.
1: A te zenét szólt már?
2: És te üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Hivatalosan megnyitom a készülődést, mostantól jöhetnek a dalkérések, írjanak vagy hívjanak, döntsék el, hogy 5 és 7 óra között mit hallgasson a város. Most viszont a Catherine and the Waves dalát hallgatja Debrecen. Ez a Walking on Sunshine.

Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 3 perccel múlt el 3-4-5. Na, még gyorsan néhány szó a mai nap debreceni programjairól. Ugye a karneválon most fél hétig tart a virágkorzó a Nagyerdei stadionnál, a hall előtti téren. Oda futottak be a virágkocsikot, most test közelből meg lehet őket nézni, lehet egy kicsit fotózkodni. Tehát ez fél hétig van. Közben a debreceni virágkarnevál.hu oldalon szavazhatnak a kedvenc virágkocsijukra. Utána érdemes lesz bejönni a belvárosba, mert este 8-kor kezdődik az esti éjszakai felvonulás, ugye sok éven át kimaradt a debreceni virágkarnevál programjából, pedig mindig nagyon népszerű volt, de hál' Istennek 2 évvel ezelőtt újra visszahozták, és ma is lesz. A tavalyi évhez képest hosszabb útvonalon fognak majd vonulni este a kocsik, és egy kicsit nyilván át is alakítják őket fényekkel, stb. Nagyon hangulatos lesz, hogy ne adják ki azt se. Este 10-től pedig a Valmar játszik majd a Kossuth téren. Úgyhogy sok minden hátra van még a mai napból. Jó szórakozást mindenkinek mindenhez, de közben kérjenek dalokat is. Mindjárt kívja a Besten, az 500-540-en tudnak hívni, és egy aranyos kis virágszál énekel közben nálunk. Holly Valencian.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Bulizni vágyók, figyelem! Szeptember 3-a és 6-a között berobban a nyár utolsó nagy bulia, a Szabadság Fest.
2: A Margittai Termástrandon 4 napon át zene, közösség, élmény és szabadság vár rád.
1: A sztár fellépők között ott van Rúzsa Magdi, a Kowalski, a Parnógraszt, a Tangcsapda, Tídeni, s még sorolhatnánk. Nappal fesztivál hangulat, este hatalmas koncerte.
2: Találkozzunk a Szabadság Festen, a nyár utolsó nagy bulián. Részletek a Szabadság Fest Facebook oldalán.
3: A szemüveglencséd legyen vékonyabb, ne a pénztárcád. Gyere a Pupillába! Most 30% kedvezménnyel vásárolhatod meg Hoya vékonyított lencséidet. Pupilla Optika, Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
4: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
5: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még 3 sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem 1 hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
6: Hírek a Best FM-en.
5: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként. Középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A 6 napos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még 3 sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerinccsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A 3. sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét 2. felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és 2 sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci Járásbíróság 1 hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős. A sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem 1 hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Kimeccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófa védelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.
6: És most
2: indul az esti kívánság műsor
6: a Best FM-en.
2: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
7: Balog István Vilmos. Hát a Virágkarnevál hivatalos programjában még nincs benne, de 5-től 7-ig ma is kívánságműsor itt a Besten a 104.6-on. Önök válogatják a zenéket a következő két órában. Írjanak a 39-33-104-6-ra, vagy hívjanak az 500-540-es Best FM forródrótól, és neki is kezdünk, mert egyébként sok kérés befutott itt az elmúlt percekben. Például Kata írja, hogy sziasztok, a testvéremnek, Margónak ma van a születésnapja, egy Selena Gomez dalt szeretnék neki küldeni, Isten éltesse őt. Sok boldogságot, Selena Gomez és a Wolves nem sokára jön. Előtte itt lesz a Magna Cum Laude és a Vidéki Sanzon, ezt Sanyi kérte saját magának. Az első telefonálónk pedig Gabi, szia, hallgatlak!
8: Hello, hát akkor kezdjünk a kedvencemmel.
7: Na de az micsoda?
8: Hát a Where is my husband?
7: Jó, kinek szól?
8: Minden karneválozónak küldöm. Jó szórakozás Debrecen.
7: Hadd szóljon Ray és a Where is my husband, erős kezdés, indul a kívánságműsor.

0: Te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra.

0: ez a Best FM a 104.6-on. Hello Debrecen! Van kedvük kérni a kedvenc dalukat? Hát persze, hogy van. Hívjanak az 500-540-en, vagy írjanak a 3933-1046-ra.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Hát itt a nagy kánikulában egy abszolút aktuális dalt kért tőlünk Laura, az UFO-tól a napolaj, jön is nem sokára. Vigyázzanak a bőrük egészségére. A vonalban pedig, halló!
2: Szia, én Gyula vagyok.
0: Szia!
2: És a neten hallgatlak titeket Pécs mellől.
0: Ó, de jó.
2: Amúgy is nagyon szeretem Debrecent, és nagyon sajnálom, hogy ma nem lehetek ott a karneválon.
0: Mi is sajnáljuk, hogy nem vagy itt. Nem is az igazi nélküled.
2: Köszönöm. De kérnék egy számot minden debreceninek. Hugel, Moving to the Sun.
0: Okay.
2: És jó szórakozást mára mindenkinek.
0: Köszönjük szépen!
2: Köszönöm, sziasztok!
0: Hello, hello! Hát akkor jön a dal. Ez a Best Kívánság műsora 5-től 7-ig. A Virágkarnevál alatt is önök válogatják a zenéket ebben a két órában.
1: Reklám.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Augusztus 28-29. Vár a Trackwood Európa Bajnoki Drift Fesztivál. Gyere és ünnepelj velünk az idén 30 éves Rabócsi ringen. A Trackwood 15. születésnapján. Európa legbrutálisabb driftpilótái, éjszakai döntők, füstfelhő és egy hatalmas szülinapi parti vár rád Máriapócson. Augusztus 28-29. 14 év alatt a belépés ingyenes. Jegyek drifting.hu.
5: Vonóhorgok felszereléssel és ügyintézéssel. Autodrom. Szoboszlói út.

0: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on. A világkarnevál sem zökkenthet ki bennünket a rendes kerékvágásból. 5-től 7-ig, naná, hogy ma is kívánságműsor. A 3933-1046-ra írhatnak nekünk, de aki teheti, az inkább hívjon. Sokkal személyesebb, sokkal jópofább, hogyha beszélgetünk, és 500-540, ez a Best FM telefonszáma. És nemrég hívott például Zsolti, aki egy jó pörgős bulizós dalt kért saját magának és a legjobb barátainak, akikkel horgászni fognak a következő 3 napban. Faruka és a Pepa legyen ez a pörgős bulizós dal, már csak azért is, mert Hajnalka is ezt kérte tőlünk, a vonalban pedig Kata. Halló, szia!
1: Hello, Vili!
0: Szia!
1: Amit én kérnék, az Takács Nikola száma, a boldogság, te vagy.
0: Jó választás, rendben van. Kinek küldöd, kinek szóljon?
1: Hát a páromnak, akivel sajnos nem tölthetjük együtt a hétvégét, mert Pesten dolgozik, de gondolok rá, és szeretem nagyon.
0: Akkor romantika a köbön, itt van Takács Nikolász most a Bestel.
2: Az utam járom egymagam, s még mindig érzem, hogy nem vagy itt.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Hát, köztörpék, hogy kijöttetek elbúcsúzni.
2: Vigyázz magadra!
1: Ti meg vigyázzatok apátokra, nehogy megegye egy cápa.
3: Hanili, anyuhaj, kahano oj, nahalanai.
1: Köszönöm, cimborám. Mit is jelent ez?
3: Hozz egy pólót ajándékba.
1: Jól van, hozok.
0: Egy filmzene most a Best FM-en.
4: Best FM-en.

0: itt a Best FM a 104.6-on. Kösz, hogy ilyen jó dolgokat válogatnak. Ma is kívánságműsor egészen hétig. A telefonszámaink élnek. 3933-1046 ide írni tudnak. Az 500-540-en pedig hívhatnak a bátrabbak, és élőadásban is megbeszélhetjük, hogy mi passzolna leginkább a mai hangulatokhoz. Például Pihe írja, sziasztok, szeretném kérni és meghallgatni Dario G. Carnaval de Paris című dalát, és mindenkinek vidám karneválozást kívánok előre is. Köszönöm, üdv. Nagyon szívesen lejátszom neked. Kötelező darab ma, mint ahogy kötelező egy részlet augusztus 20-án az István a királyból is. Jön az Oly távol vagy tőlem. Ezt egyébként ma Gábor kérésére fogjuk meghallgatni, és haló!
1: Sziasztok, Tamás vagyok.
0: Szia.
1: Talán kevés szó volt róla, hogy meghalt a ZZ Top dobosa.
0: Bizony, Frank Bird, igen.
1: Így van, és hát egy ZZ Top számot kérek ráemlékezve.
0: Rendben van, a ZZ Top és a Give Me All Your Love-in most a Best Time.
1: Köszönöm, Vilikén.

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.

0: Abszolút indokolt ez a karneváli hangulat. Ez a Dario G és a Carnaval de Paris itt a 104.6-on.
1: 6-14 szólt már.
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-104-6-ra.
0: Ha elfogadnak tőlem egy ilyen taktikai jó tanácsot, akkor siessenek a kérésekkel, mert nagyon fogynak a kiadó helyeink. Évi, figyelj, a tesót Hanna neked küldi mindjárt a kedvencedet, a Neoton Familia és a 220 felett, viszont előtte pont csöng a telefonunk. Haló?
3: Szia, kívánságműsorban szeretnék kérni egy számot. British Space-től a Lucky-t kérhetnénk.
0: Kinek küldöd, hova küldöd?
3: Szeretném küldeni Attilának, Józsinak, Csabának és Vékának, meg Krisztiánnak, és remélem, hogy jól sikerül a hétvégi buli.
0: Milyen buli lesz, mit ünneplünk?
3: Szalonnasütés, illetve születésnap.
0: Te és öt pasi?
3: Nem, lesz még több lány is, csak nem mondtam mindenkit.
0: Jó, rendben van, oké. Okay. Jó szórakozást nektek.
3: Köszönjük.
0: Meg a csajoknak is azért. Köszi, hello. Szia. Britney Spears

0: Zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Cívis Interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíj pályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
0: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.
3: Köszönjük szépen a híreket! Hello Debrecen, a Best FM-et hallgatják! És még egy órán keresztül kívánság műsor, lehet még írni a 3933-1046-ra, és lehet még hívni az 500-540-es Best FM forró dróton, csak hát sietni nem árt, mert fogy az idő, és fogynak a kiadó helyek is. Például, ki van velünk most a vonalban? Halló, tessék!
4: Jó napot kívánok, Katalin vagyok.
3: Jó napot!
4: Egy Guns N' Roses számot szeretnék kérni, magamnak főleg. Én itthon a tévén, és önökön keresztül karneválozok. És szeretném ezt közben meghallgatni.
3: Semmi akadálya nem lesz, legyen egy jó pörgő, és a Paradise City. Ezt fogom küldeni önnek, jó?
4: Köszönöm.
3: Nagyon szívesen, már készítem is, közben pedig azért még itt félkézzel teljesítem Nicolett kérését is, Valmar és a Balatoni lány.
5: A hírek után indul egy újabb zenei óra.
6: Most is vele.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Kövesi Tomé, és az Ezt egy életen át kell játszani, Best FM. Sajnos csak este hétig nem egy életen át tart a kívánság műsor, úgyhogy siessenek a kéréseikkel, írjanak, hívjanak. Közben egy üzenet Viberről. Szia, Sofika szeretnék kérni Shakira Waka Waka című számát, köszönjük. Ezt Tibi írta nekünk. Sofika pedig készülhet, mert nem sokára jön az ő dala. Előtte még Ancsának játsszuk Kon Zsuzsától az Ég és Föld között című örök slágert. És, haló?
1: Jó napot kívánok, Dudás Mihály vagyok Debrecenből.
0: Üdvözlöm.
1: Késő délutáni kívánságműsorba szeretnék egy zenét kérni. Ma a kis unokám Kerekes Hanna 5 éves.
0: Isten éltesse.
1: Köszönöm szépen.
0: Nagyon irigyek vagyunk rá, hogy ilyen fiatal.
1: Igen, én mint a nagyapa. Igen, így 70-en túl. Isten éltessen Hannácska, jó egészséget, minden jót. Köszönöm szépen.
0: Na de mit küldjünk neki?
1: Az önökre van bízva.
0: Valamit, amit szeretnek most a fiatalok.
1: Így van, bejön neki.
0: Oké, intézkedünk. Ilyen az ünnepelt, hello.
1: Minden jót, hello.
0: Hát akkor abszolút egy 5 évesre. Szabba, itt a HTX és a Golden most a Besten.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.

0: Femen a 104-on, ezt a dalt is önök kértek, hiszen tart még a kívánság műsor. Az utolsó fél órára fordulunk lassanként, de hát minden másodpercet igyekszünk kihasználni, és minél több kérést teljesíteni. Például Anett írja, sziasztok, a fiamnak, Bazsinak szeretném küldeni a kedvencét, két Perry-től a Dark Horse című dalt. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és várom haza, siessen. És valaki a vonalban is itt van, szia!
1: Szia, én vagyok a Szexaiva, szeretném kérni a Emergency House-ról Dübörög a ház. Páromnak és én hallgatjuk titeket, Nyíregyháza Borbánya.
0: Jó, és mi a mai programotok ezen kívül?
1: Hát figyelj, vagyunk, voltunk már kint a Sóston, a Sörcskézünk. Jó a hangulat, jó a társaság.
0: Hát mi kell még? Mi kell még? Semmi más.
1: Jó,
0: csak a dalotok. Azt megintézzük nektek.
1: Jó,
0: köszi. Jó pihenést. Sziasztok.
1: Köszönöm szépen.
0: Na, dübörögjön akkor a ház. Ez a Best kívánság műsora.

0: zenét szólt már.
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 104-6-ra. Yeah.

0: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
1: Bárhol is vagy. Ott van veled. A Best FM.

0: 104.6 Best FM. Jó kis kívánság műsorunk van ma is, hál' Istennek, önök ma is nagyon jó dalokat kérnek. Büszke vagyok, mindenkinek beírtam egy képzeletbeli piros pontot, és időnk is van még, még lehet hívni, lehet írni. Például azt írja nekünk Magdi, hogy sziasztok, a gyermekeimnek, Tamásnak és Évinek szeretném kérni az új kedvencüket, Olivia, Dean, So Easy, sokat gondolok rájuk, nagyon hiányoznak, szeretem őket, ez az üzenet, reméljük, hogy célba ér. Zsolti, neked mi szóljam?
1: Szia, számot szeretnék kérni.
0: Igen?
1: A Mizu Mizu Mizut.
0: Amit kinek küldesz?
1: Nem küldöm senkinek, vagy hát aki szereti, hallgassa szeretettel.
0: Megbeszéltük.
1: Köszönöm, sziasztok.
0: Fluor és a Mizu a Best-en a kívánság műsorban.

0: zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Szia, az Induljon a Banzájt kérem, szóljon Otinak, Dezsőkének és Attilának. Köszönöm szépen!

0: Eszlefemet hallgatják a 104.6-on. 3 perc múlva 7 óra van. Ez azt jelenti, hogy a mai kívánságműsor utolsó dala következik. Bocsánatot kérek azoktól, akiknek a kérésére ma már nem volt idő. Na, mivel zárunk? Haló!
1: Szia! Szeretnék egy számot kérni.
0: Szia, mit szeretnél?
1: Shakirától a Die Die. Mindenkinek, aki szereti, meg anyának, meg apukámnak. Hogy szeretem őket, puszilom.
0: Ez lesz akkor a mai zárózenénk a kívánság műsorban, Shakira és a Die Die. Én most lelépek, jó bulizást ma estére mindenkinek, holnap találkozunk.

0: Javában zajlik a virágkarneváli hét, Debrecenben augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb eseménysorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket. Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek tere, a Táncol a Város program sorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István Park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, a hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
2: Készen vannak az aratások, a friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnya.
0: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúböszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 ezer forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúböszörményi járási ügy üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.

0: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ma minden a virágkarneválról szól Debrecenben, az idei Galiba gyermekfesztiválon pedig Csukás Istvánra emlékeznek. A rendezvény már zajlik, és augusztus 23-áig tart a debreceni virágkarnevál részeként, középpontjában pedig a 90 éve született író egyik legismertebb mesefigurája, az 50 éves süsű, a sárkány áll. A hatnapos fesztivál több helyszínen kínál programokat a gyerekeknek és a családoknak. A karneváli hét 350 programjából 91 kifejezetten a legkisebbeknek szól. Lesznek például kézműves foglalkozások, népmesék, koncertek és ringató programok is. Még három sérültet kezelnek Debrecenben az M3-as autópályán történt buszbaleset után. A Debreceni Egyetem klinikai központjának tájékoztatása szerint egyiküket combcsont töréssel még a baleset napján, egy másik utast pedig gerinccsigolya töréssel hétfőn megoperáltak. A harmadik sérültet hasi panaszai miatt tartják megfigyelés alatt. Állapotuk folyamatosan javul, várhatóan a hét második felében elhagyhatják a kórházat. A lengyel turistákat szállító busz vasárnap hajnalban borult fel az M3-as autópályán, a mezőkeresztesi lehajtó után. A járműben 57 utas és két sofőr tartózkodott, a balesetben 12-en meghaltak, több tucatnyian megsérültek. A busz vezetőjét a Miskolci járásbíróság egy hónapra letartóztatta. Az ügyészség szerint a férfi fáradtsága miatt elaludhatott vezetés közben, ezért a busz letért az útról és felborult. A döntés nem jogerős, a sofőr és védője fellebbezett. Befejeződött a Debreceni Nyári Egyetem egy hónapos programja, amelyen 116 bizonyítványt osztottak ki. A résztvevők fele 4 héten át tanult magyarul, a többiek 2 hét után váltották egymást. Idén a korábbinál többen tanultak magasabb szintű csoportokban, köztük több külföldi tanár és egyetemi oktató is. Ők különösen érdeklődtek a magyar kultúrát bemutató társalgó program iránt, de a helyi nevezetességeket is felkeresték, például a Szabó Magda emlékházat. Néhányan pedig a Loki meccsen is jártak, számolt be róla az unidep.hu. Csirketrágya égett Hajdúböszörmény Hajdúvíd közelében. A hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották a tüzet, a terjedését pedig a terület körbetárcsázásával akadályozták meg, közölte a katasztrófa védelem. Debrecenben több helyen veszélyessé vált faágak miatt is beavatkoztak a tűzoltók. Később pedig egy mosógép gyulladt ki egy 10. emeleti lakásban a Borbíró téren. A tűz a bútorokra is átterjedt, a lakót a mentők kórházba szállították. Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

0: Zajlik a virágkarnevál Debrecenben, idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. Kiemelten figyel a GVH. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: A virágkarnevál idején a MÁV sűrített járatokkal és éjszakai vonatokkal segíti a Debrecenbe érkezőket és a hazautazókat. Augusztus 20-án, valamint a kiemelt koncertnapokon összehangolt éjszakai menetrend szerint közlekednek a vonatok. Egyes járatok a koncertek után később indulnak. Bizonyos vonalakon kiegészítő autóbuszjáratok is segítik majd az utasokat. Napközben Budapestről is több lehetőség közül lehet választani. A keleti pályaudvar arról a Nyírség és a Latorca Intercity-k, a nyugatiból pedig a Civis Interrégiók közlekednek óránként Debrecen felé. Az utazást érdemes előre megtervezni a MÁV Plus alkalmazásban, ahol a menet és helyjegyek, valamint a bérletek is elérhetőek. A mobil alkalmazásban váltott menetjegyekre 15%-os digitális kedvezmény jár. Idén is keresik Hajdú-Bihar legjobb helyi termékeit. A Vármegye önkormányzata ismét meghirdette a Hajdú-Bihari termékdíj pályázatot, amelyre helyi termelők és előállítók nevezhetik termékeiket. Két kategóriában lehet pályázni, üzemi előállítású mezőgazdasági termékekkel, valamint hagyományos előállítású mezőgazdasági és kézműves termékekkel. A kezdeményezés célja, hogy elismerje a kiemelkedő minőségű helyi termékeket, és nagyobb figyelmet irányítson a vármegye termelőire, értékeire. A pályázati feltételekről és a jelentkezés részleteiről a Hajdú-Bihari termékdíj hivatalos felhívása a tájékoztatást. Kiemelten figyeli a legnagyobb webáruházak és online piacterek működését a gazdasági versenyhivatal. A jogsértések miatt az elmúlt időszakban milliárdos bírságokat szabtak ki. Emellett jelentős összegeket térítettek vissza a magyar vásárlóknak. A leggyakoribb szabálytalanságokról a hivatal szóvívője Horváth Bálint beszélt rádiónknak.
2: Jellemző, hogy olyan akciókat hirdetnek meg, amelyek valójában nem is léteznek, hogy az árfeltüntetéssel akadnak problémák. Tehát jellemző az is, hogy különböző pluszköltségek rakódnak rá a termékek árára. Ezáltal a fogyasztó nincsen a pontos tudatában, hogy a végén aztán mennyibe fog kerülni. Ezek a nagy platformok előszeretettel helyezik pszichés nyomásgyakorlás alá a fogyasztókat. Már csak 3 termék található valamiből, most 5-en nézik. Ezek tiltott kereskedelmi gyakorlatok, és a gazdasági versenyhivatal az eljárásai során ezekre a megtévesztő kereskedelmi gyakorlatokra odafigyel.
0: Változékony időjárásra számíthatunk, akár helyenként kisebb záporok is kialakulhatnak, viszont továbbra is meleg lesz, akár 35 fok is lehet ma és a következő napokban is, Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig 19 fokig hűlhet le a levegő.

Félve késett ébredés, téves kényszer képzett gondolatban kicsi kézen. A hét mámorától vagyok még kicsit részeg. Szemkontaktus mossa, mindenség mocskát le. Külvilágom hangos zajában, hittem

nincsen figyelmed. Bujakottal a pitoromból, a hiúság megvett az elme a kolosor. Miért az álmorkém, hogyha kifacsar, örökké nem lehet ez, más is akar. Külcsény az ösztön, az agyunkkal játszik, de tudom a

0: Javában zajlik a virágkarneváli hét, Debrecenben augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is. Kamu profillal próbálkozott egy hajdúböszörményi férfi. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Javában zajlik a virágkarneváli hét Debrecenben, az év legkiemeltebb eseménysorozata. Augusztus 23-áig számos programmal várja a városban élőket és az ideérkezőket.

0: Folyamatosan látogatható a Botanika Expo, a Galiba Gyermekfesztivál, a Közösségek tere, a Táncol a Város programsorozat és a Beer by Lake is. Esténként fényfestés is látható Debrecen több ikonikus pontján. A látványosságok között az Aranybika épülete, a Csonka templom, a Szent István park és a Piac utca is szerepel. A hét legfontosabb eseménye a mai virágkarneváli felvonulás, amelyre idén is több tízezer látogatót várnak. A felvonuláson több mint 1500 hazai és külföldi táncos vesz részt, a virágkompozíciókat pedig több százezer élő virág díszíti. A karneváli hét programjai között emellett koncertek, gyermek- és sportprogramok, kiállítások, kézműves foglalkozások, táncbemutatók, gasztronómiai események is szerepelnek, melyekről a hivatalos oldalon tájékozódhatnak. Augusztus 20-a az új kenyér ünnepe is, a hagyományos paraszti kultúrában ez a nap az aratás végét és a hónapokon át tartó munka lezárását jelentette. Az új búzából sütött első kenyér a bőséget, a biztonságot és a hálaadást jelképezte, megszegéséhez pedig számos hagyomány kapcsolódott, mondta rádiónknak Burján István néprajzkutató.
1: Készen vannak az aratások. A friss búzát megőrölték, ebből készül az új kenyér. Hagyomány azt mondta, nagy kenyeret kellett sütni, kiveszik a kemencéből. A gazda keresztet vetett a kenyérre, középét vágja ketté, és nagy szeleteket vág, megkente jó zsírral, azt akarta eredményezni, hogy egységes legyen a család, legyen jövőre is nagyon sok gabonatermés, legyen mindig a disznó hólba olyan koca, amiből majd lehet zsírnia.
0: Kamu profillal csalt ki több százezer forintot egy hajdúbeszörményi férfi, más személy fényképét és adatait felhasználva hozott létre profilt egy közösségi oldalon, majd olyan termékeket hirdetett, amelyekkel valójában nem rendelkezett. A vevőktől előre kérte a vételárat, de a kifizetett árukat nem küldte el. Három vásárlótól összesen 370 ezer forintot csalt ki, a pénzt a férfi felélte, a károk az eljárás során nem térültek meg. A hajdúbeszörményi járási ügyész üzletszerűen elkövetett csalás és személyes adattal visszaélés miatt emelt vádat a többszörös visszaeső férfi ellen, közölte az ügyészség. Szeles napra figyelmeztetnek a meteorológusok, akár záporok is meglephetnek ma, és legtöbb 35 fokot mérhetünk Debrecenben és a környéken. A jelzések szerint hasonló időben lehet részünk a következő napokban is. A virágkarnevál ideje alatt tehát marad a hőség, éjszakára sem lesz kevesebb 19 foknál.

Csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznél.

0: Felvettünk négyet a Kelbeginek, használja, rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: A te zenéd, a te rádiód. Best FM.
2: Best FM.